A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az őzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őzgida van ott, kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot. Folytatódik a holtágak feltöltése. Közeleg a Tisza Virág Fesztivál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász Felsőszentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. Kihallgatásán a patikai betörés mellett további 5 vagyonelleni bűncselekménnyel is meggyanúsították. 2 kerékpárlopásnál és 1 drogériából elkövetett lopásnál egy társa is volt, akit szintén kihallgattak. Az ellopott értékek egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Nyilvánossá vált a Szolnoki Tisza Virág Fesztivál idei programja, írja a szoljon.hu. 19. alkalommal rendezik meg a fesztivált június 16-a és 20-a között. A szervezők hazai és nemzetközi előadókkal készülnek, fellép többek között Gerendás Péter, Péter Fibori és a Love Band, valamint a francia Slim Paul és a kanadai Kobotown is. A koncertek mellett családi és közösségi programok is helyet kapnak a fesztiválon. A rendezvény június 16-án egy zenés, óriás bábos és néptáncos felvonulással indul a Kossuth térről. Közben a Közép-Tiszán már megjelentek az első kérészek, ami azt jelzi, hogy hamarosan megkezdődhet a Tisza virágzás is. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozi Zug közösségi kert mozi, tudatta a szoljon.hu. A Tisza Zugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és táptagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. A Mozi Zug nem csak filmvetítéseket szervez, hanem a forgatási helyszíneket és a filmek hátterét is bemutatja a látogatóknak. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára, és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje érzékenyek számára is.
1: Összefüggő véderdőrendszer alakult ki 13 év alatt a tiszamenti árvízvédelmi területeken, ami egyszerre szolgálja a gátak védelmét és az élővilág gazdagodását. Az erdőtelepítést a NEFAG ZRT segítette a Hanyi-Tiszasüi és a Nagykunsági tározó térségében, ahol korábban fátlan mezőgazdasági területek húzódtak. Az erdészet közölte, hogy a fák csökkentik az árvizek idején kialakuló hullámverés erejét, ami egyébként komoly eróziós terhelést jelentene a töltésekre. A szakemberek összesen 42 kilométer hosszan, 235 hektáron ültettek erdőt. A telepítéshez több mint 2 millió csemetét használtak fel, a változatos és többszintű erdőszerkezetet pedig 11 fafajból alakították ki. A zöld sávok ökológiai folyosóként is működnek a tájban, hiszen összekötik a korábban elszigetelt élőhelyeket, menedéket nyújtva a madaraknak és a vadon élő állatoknak. A szakemberek szerint a beruházás bizonyítja, hogy az erdészeti tevékenység és a vízügyi gondolkodás hosszú távon ellenállóbbá teszi a tájat a klímaváltozással szemben. Megkezdődött a Szajoli Hold Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtákba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holdköröst és a csépai gyovamámai hold Tiszát. Közben befejeződött a Tiszaúgi Hold Tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttatnak. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzs bankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
4: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és kötfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 6-a van, szombat, és természetesen a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem Sarah Connor, ugyanarra csábít minket, hogy feküdjünk vissza az ágyba. Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik majd, az óra elsője pedig Lőkém és Krisztina Aguilera közösen rádiózunk.
0: Lesz te fel!

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 6-a van, szombat. A mai napon a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák. Isten értesse őket, és a születésnaposok között Báj Alex van. Isten értesse őt is. Ezen a napon van a svéd zászló napja. A témáinkkal pedig hamarosan érkezek. Hozok majd egy olyat is, ami Beyoncével és Taylor Swift-tel is kapcsolatos lesz egyaránt, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral megyünk tovább. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Beyoncé és Taylor Swift fog a középpontba kerülni, nem véletlenül, hisz bekerülnek a kongresszusi könyvtárba, jönnek erről majd a részletek, 8 óra után pedig egy csillagászati randevú lesz méghozzá, ugyanis együtt áll a Vénusz és a Jupiter, ezt is körbe fogjuk természetesen járni, és végül 9 óra után sport méghozzá a 2026 hatos labdarúgó világbajnokságról ejtünk néhány szót, ugyanis nem sokára startol majd, úgyhogy jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Most egy rövid szünet következik, aztán a híreket követően a Daft Punk-kel és az All Around the World-től például majd folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal, mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász Felsőszentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. Kihallgatásán a patikai betörés mellett további 5 vagyon elleni bűncselekménnyel is meggyanúsították. 2 kerékpárlopásnál és egy drogériából elkövetett lopásnál egy társa is volt, akit szintén kihallgattak. Az ellopott értékek egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

ülünk a vonaton és kész. Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Pécsen 24, Dunaújvárosban 26, Székesfehérváron 25, Egerben pedig 24 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenék pedig természetesen érkeznek az ébredés és a napindítása mellé. A Daft Punk-kal megyünk tovább. Szól az All Around the World.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a legjobb zenékkel, és mellette pedig a nap első témája érkezik, ami nem mással, meg nem másokkal kapcsolatos, mint Taylor Swift-tel és Beyoncé-vel, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba. Hogy ez mit jelent, azt majd elárulom, na meg persze azt is, hogy mi lesz itt velem például többek között a következő órában. Hát Kenny Dope és a Bucketheads közöse már biztos, ugyanis a The Bump majd szólni fog 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Közeleg a Tisza Virágfesztivál, jubileumi vetítés Martfűn, megjelent az A2-es jelölésű tej. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nyilvánossá vált a szolnoki Tisza Virágfesztivál idei programja, írja a szoljon.hu. 19. alkalommal rendezik meg a fesztivált június 16-a és 20-a között. A szervezők hazai és nemzetközi előadókkal készülnek, fellép többek között Gerendás Péter, Péter Fibori és a Love Band, valamint a francia Slim Paul és a kanadai Kobotown is. A koncertek mellett családi és közösségi programok is helyet kapnak a fesztiválon. A rendezvény június 16-án egy zenés, óriás bábos és néptáncos felvonulással indul a Kossuth térről. Közben a Közép-Tiszán már megjelentek az első kérészek, ami azt jelzi, hogy hamarosan megkezdődhet a Tisza virágzás is. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudattal szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepi bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. A Mozizug nem csak filmvetítéseket szervez, hanem a forgatási helyszíneket és a filmek hátterét is bemutatja a látogatóknak. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány Amerika és a kongresszusi könyvtár, és azon belül is az audio részleg, ugyanis most jön két pop királynő, aki bekerült, és hát ezáltal halhatatlan lett a dala, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is így június 6-án reggel az Ébredés és a napirítás mellé indulunk, Szijával! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és hát kíváncsian várom, hogy ki kit szavazna be egy ilyen örök rangú zenei könyvtárba, hogy mindig a halhatatlanok között legyen az a sláger, hogy jól elmentsék a jövőnek, hogyha lehet így mondani. A telefon és Viber szám 0620-55-55-155, én pedig most folytatom a legjobb zenékkel, innen is lenne mit beválogatni, igaz? Például a következőt Tom Novitól most itt a Besten, ugyanis ő szól most az Ébredés és a Napindítás mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, a Black Eyed Peas-szel ébredhettünk, ez volt a Pump It Up. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 6-a van szombat, a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a svéd zászló napja, és 2 óra téma pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után egy csillagászati randevúval fogunk foglalkozni, 9 órakor pedig ellátogatunk a labdarúgó világbajnokságra, ugyanis nem sokára startol a 2026-os idény, méghozzá Amerikában, Kanadában és Mexikóban. Ez a 3 ország rendezi közösen, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, most egy rövid szünet, aztán például majd Lisa Stanfield-el és a Real Thing-el megyünk tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fajgazdag véderdőrendszer óvja a gátakat a Nagykunságban. Folytatódik a holtágak feltöltése. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Összefüggő véderdőrendszer alakult ki 13 év alatt a tiszamenti árvízvédelmi területeken, ami egyszerre szolgálja a gátak védelmét és az élővilág gazdagodását. Az erdőtelepítést a NEFAG ZRT segítette a Hanyi-Tiszasüi és a Nagykunsági tározó térségében, ahol korábban fátlan mezőgazdasági területek húzódtak. Az erdészet közölte, hogy a fák csökkentik az árvizek idején kialakuló hullámverés erejét, ami egyébként komoly eróziós terhelést jelentene a töltésekre. A szakemberek összesen 42 kilométer hosszan, 235 hektáron ültettek erdőt. A telepítéshez több mint 2 millió csemetét használtak fel, a változatos és többszintű erdőszerkezetet pedig 11 fafajból alakították ki. A zöld sávok ökológiai folyosóként is működnek a tájban, hiszen összekötik a korábban elszigetelt élőhelyeket, menedéket nyújtva a madaraknak és a vadon élő állatoknak. A szakemberek szerint a beruházás bizonyítja, hogy az erdészeti tevékenység és a vízügyi gondolkodás hosszú távon ellenállóbbá teszi a tájat a klímaváltozással szemben. Megkezdődött a Szajoli Hold Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtákba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holdköröst és a csépai gyovamámai hold Tiszát. Közben befejeződött a Tiszaúgi Hold Tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttatnak. A vízügyi szakemberek a száraz időszakok hatásainak mérséklése és a vízkészletek megőrzése érdekében végzik a munkát. Ezekkel az intézkedésekkel szeretnének több vizet tartani a térségben és javítani a holtágok állapotát. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi és a Valmár ábrándozott egy balatoni lányról az elmúlt néhány percben, ezzel ébredhettünk, a folytatásban pedig két lány fog összeveszni egy fiún, de csak képletesen. Ugyanis a dal kifejezetten egy gag miatt készült, ugyanis azt hitte a közvélemény meg a média, hogy ez a két csaj bizony összeveszett egy pasin. Ők aztán ráhúztak egy lapátot és megcsináltak egy bomba világslágert, és szerintem ennek lett köszönhetően ez a nagy siker. Jön Brandy és Mónika és a The Boy Is Mine most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a világűrbe, ugyanis jön a Vénusz és a Jupiter egy csillagászati randevúval, hogy ez mit jelent, azt is elmondom, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a De La Soul, a Ring Ring Ringgel.
2: Hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what if your name and your number, and I'll get back to you.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász Felsőszentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. Kihallgatásán a patikai betörés mellett további 5 vagyonelleni bűncselekménnyel is meggyanúsították. 2 kerékpárlopásnál és 1 drogériából elkövetett lopásnál egy társa is volt, akit szintén kihallgattak. Az ellopott értékek egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, úgyhogy nem kell izgulni, a jó hangulat garantált, ugyanis majd Armand van Heldennel indulunk, és szól majd a My My Mind, és beszélgetünk egy csillagászati randevúról, rádiózzunk együtt.
0: Best FM, a

Kesztefem a legjobb zenék, jön a csillagászati rendezvú. Ritka és rendkívüli látványos égi jelenség tanújai lehetünk a napokban, június 5-e és 12-e között. A naprendszer két legfényesebb bolygója, a Vénusz és a Jupiter látszólagos közelségbe kerül egymással a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a két égitest június 9-én kedden este produkálja a legszorosabb együttállást. Ezen az estén a Merkur is különleges pozíciót vesz fel, eléri a félfázist, amikor a bolygókorongnak pontosan a fele kap megvilágítást a naptól. Érdemes tehát a napokban, az estéken a csillagokat és az eget figyelni, ugyanis ilyen szépességeket láthatunk, ami bizony-bizony nagyon ritkán adódik. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hamarosan velem a De La Soul, a Ring Ringgel, most viszont az LMC-vel és a Take Me to the Clouds Ablóval megyünk tovább itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Zalaegerszegen 23, Pécsen 25, Székesfehérvár szintén 25, és végül Egerben 24 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán a hírek után már itt is lesz velem a No Doubt, Gwen Stefani régi együttese, a Just a Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Közeleg a Tisza Virág Fesztivál, jubileumi vetítés Martfűn, megjelent az A2-es jelölésű tej. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nyilvánossá vált a szolnoki Tisza Virág Fesztivál idei programja, írja szoljon.hu. 19. alkalommal rendezik meg a fesztivált június 16-a és 20-a között. A szervezők hazai és nemzetközi előadókkal készülnek, fellép többek között Gerendás Péter, Péter Fibori és a Love Band, valamint a francia Slim Paul és a kanadai Kobotown is. A koncertek mellett családi és közösségi programok is helyet kapnak a fesztiválon. A rendezvény június 16-án egy zenés, óriás bábos és néptáncos felvonulással indul a Kossuth térről. Közben a Közép-Tiszán már megjelentek az első kérészek, ami azt jelzi, hogy hamarosan megkezdődhet a Tisza virágzás is. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kert mozi, tudattal szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepi bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. A Mozizug nem csak filmvetítéseket szervez, hanem a forgatási helyszíneket és a filmek hátterét is bemutatja a látogatóknak. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. George Michael és Whitney Houston közösen ébresztett minket. Ez volt az If I Told You That, így június 6-án reggel, amikor a névnaposok, a Norbertek és a Cynthiák, a születésnaposok között pedig Bye Alexet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászlónapja, és hamarosan jön a reggel utolsó témája majd 9 óra után, egy kicsi sport, de hogy mi lesz benne, azt majd csak az óra végén árulom el, ugyanis addig még van bőven időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz még velem például Laurent Wolf és a No Stress, na meg most Maxi Priest és a Close to You itt a Best-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zené. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán jön a sportrovat, amiben nem másról lesz szó, mint a hamarosan rajtoló 2026-os labdarúgó világbajnokságról. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Fatboy Slim, a The Rockefeller Sanka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fajgazdag véderdőrendszer óvja a gátakat a Nagykunságban. Folytatódik a holtágak feltöltése. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Összefüggő véderdőrendszer alakult ki 13 év alatt a tiszamenti árvízvédelmi területeken, ami egyszerre szolgálja a gátak védelmét és az élővilág gazdagodását. Az erdőtelepítést a NEFAG ZRT segítette a Hanyi-Tiszasüi és a Nagykunsági tározó térségében, ahol korábban fátlan mezőgazdasági területek húzódtak. Az erdészet közölte, hogy a fák csökkentik az árvizek idején kialakuló hullámverés erejét, ami egyébként komoly eróziós terhelést jelentene a töltésekre. A szakemberek összesen 42 kilométer hosszan, 235 hektáron ültettek erdőt. A telepítéshez több mint 2 millió csemetét használtak fel, a változatos és többszintű erdőszerkezetet pedig 11 fafajból alakították ki. A zöld sávok ökológiai folyosóként is működnek a tájban, hiszen összekötik a korábban elszigetelt élőhelyeket, menedéket nyújtva a madaraknak és a vadon élő állatoknak. A szakemberek szerint a beruházás bizonyítja, hogy az erdészeti tevékenység és a vízügyi gondolkodás hosszú távon ellenállóbbá teszi a tájat a klímaváltozással szemben. Megkezdődött a Szajoli Hold Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtágba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holdköröst és a csépai gyovamámai hold Tiszát. Közben befejeződött a Tiszaúgi Hold Tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttatnak. A vízügyi szakemberek a száraz időszakok hatásainak mérséklése és a vízkészletek megőrzése érdekében végzik a munkát. Ezekkel az intézkedésekkel szeretnének több vizet tartani a térségben és javítani a holtágak állapotát. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hamarosan rajtul a 2026-os labdarúgó világbajnokság, jönnek a részletek, ugyanis ezt fogjuk egy kicsit körbejárni, csak egy perc erejéig, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, így június 6-án, 9 óra után, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori a kezdés, pedig Sophie Alix Backstory, jön a Murder on Dance Floor.
0: Best FM.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Rest FM a legjobb zenék. Jövő héten csütörtöktől indul a labdarúgó világbajnokság, aminek idén először három ország adott hont, és egyenesen az amerikai kontinensre irányul a figyelmünk, ugyanis az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi meg ezt közösen, méghozzá nagyon durva, mert ez a sorrendben a 23. és egy kibővített mezőny van, 48 válogatott indul harcba a trófeáért. Rendhagyó időbeosztásunk is van, ugye ez az időeltolódás miatt van így egyébként. A közép-európai idő szerint a találkozókat az esti sávban 18 órától 23 óráig rendezik majd meg, illetve éjszaka éjféltől egészen reggel 6-ig bonyolítják le, úgyhogy érdemes tehát a képernyőre szegezni majd a szemünket jövő héten csütörtöktől, és a nyitás az Mexikóban lesz, és Mexikó játszik majd méghozzá egy nyitó meccset, úgyhogy nagyon nagy a felhajtás már most, mert egyébként idén lesz először majd a döntőbe halftime show is, erről is majd esetleg beszámolok a későbbiekben, a legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé most a folytatásba. Jön a Spice Girls csapata a Show You Will Be There-rel, na meg most a Pets and Small a Turnaround-dal itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a Spice Girls csapata pörgetett föl mindenkit, ez volt a Show You Will Be There, a folytatásban meg jön az a Sean Paul, aki felpörgetett minket élőben méghozzá múlt hónap elején, ugyanis itt járt Budapesten, és egy bombasztikus koncertet adott, a szívébe zártuk őt, ő is minket szerintem, és nézzük meg, hogy miért is volt akkora hatalmas buli az ő koncertjén. 53 évesen odarakta magát, és most meghallgatjuk tőle az egyik nagy régi kedvencünket, jön a Get Busy, ide a Bestre! Shake.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk. Indítjuk a Best hétvégét, hogy jól teljen, jó hangulatba teljen most így a szombat délelőttünk. Ehhez bekészítettem természetesen a legjobb zenéket is. Itt lesz velem az E17, az It's Alright-tal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal, mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász Felsőszentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. Kihallgatásán a patikai betörés mellett további 5 vagyon elleni bűncselekménnyel is meggyanúsították. 2 kerékpárlopásnál és egy drogériából elkövetett lopásnál egy társa is volt, akit szintén kihallgattak. Az ellopott értékek egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, június 6-a van szombat, és itt vannak velem a legjobb zenék, hogy mindenkit jó kedvre derítsenek így szombat délelőtt. Bekészítettem például az East 17-t, az It's Alright-tal érkeznek, majd az óra elsője pedig a Madison Avenue-jé. Szóval Who the Hell Are You?
0: Best FM.

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot mindenkinek, június 6-a szombat van, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a svéd zászló napja, a legjobb zenéket pedig bekészítettem, hogy jól teljen a hétvége délelőttünk, itt lesz például velem Rob and Rez, a Got to the Getter, rázzák majd fel a hangulatot, most pedig egy hasonló stílussal, de egy nagyon nagy klasszikussal folytatom a Black Machine-től, jön a Jazz Machine, most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach után egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk ezt a hangulatot. Itt lesz például velem Usher a Jelvel, na meg Carl Wolf és az Afrika is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig az utolsó közös óránk, amiket természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Jön, ami még nem volt, 11 óra után például itt lesz velem Arash, a Boroboróval érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg gyorshajtó bukott le a fővárosban, csak akkor indul be a Jéger, ha nincs más megoldás. Startol az országos gidamentő program. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklő rendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkeznek. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősuta találkoznak.
1: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezután az óra után lezárjuk a szombat délelőttől, ugyanis 11 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, június 6-a van, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy a jó hangulat is garantált legyen ebben az órában. Ezt teszi majd például a Bahaman, a Who Let The Dogs Out-tal, na meg most a Deep Dish, a Flashdance-szel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ember Márkék dolgozták át zseniálisan Demjén Ferenc slágerét a Hogyan tudnék élni nélküle című filmbe. Ez volt az El kell, hogy engedj, a folytatásra pedig egy igazi nosztalgia, méghozzá 90-es évekből. Jön a Bahaman és a Who Let the Dogs Out.

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nagy klubhimnuszt hallhattunk. Ez volt Alice DJ és a Better of Alone. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom ugyanezzel a nosztalgia hangulattal. Ugyanis bekészítettem már Kylie Minogue-ot, az In Your Eyes-al érkezik majd a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Na meg a rövid szünet után Tom Novi és Lima közöse is szólni fog, az már biztos, a Now or Never.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kylie Minogue és az In Your Eyes, az én időm lejárt, úgyhogy átadom a stafétát Bénémet Diának, egészen este 6-ig ő hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, méghozzá Night Shift jó voltából, mint ahogy a hét minden napján egyébként, este 6-tól 8-ig 2 óra mix, és hogyha szombat, akkor az R&B terítéken méghozzá ennek specialistája Slim Fit érkezik majd White Boy mellé a második órába, úgyhogy erre lehet számítani, ami a Best FM-et illeti a mai napon. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, kicsekkolok, utoljára indítom Rúzsa Magdit, ez a Na Na Na, itt a Besten. Visz hal, szép délután, jó étvágyat az ebédhez!
1: Édes

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Különleges fájdalomkezelést kapnak daganatos betegek, vészjelzés már a termőföldeket is felfalja a beton, 50-es drogdílereket kapcsoltak le a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Speciális kezelést kaphatnak daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Onkológiai Intézet nemrég alakult munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Részletek Zelenai Ferenc fájdalomterapeutától a munkacsoport.

0: vezetőjétől.
1: Speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál jöhet szóba az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
0: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívások szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler. Az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a BESZ délután. Június 6-a van, én pedig itt leszek, és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Meddia. Amivel pedig indítok, az pedig nem más, mint a Cosin 2001-ben megjelent slágere, a brit elektronikus trió egyik nagy sikere. Ez a Catch.

Best FM a legjobb zenék. Ma az országban 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk, már ami az időjárás illeti. Holnap többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomoly felhőkkel. Az előrejelzések szerint csak néhol fordulhat elő futó zápor, a hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat, úgyhogy lehet bátran kinti programokat tervezni.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább, gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebességet korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtó ág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd az Oliver Frommers slágerét is. Ez lesz a lófejű, és így lesz ennek a Kings of Leon is. A You Somebody-t indítom a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tanári teljesítményértékelés ősszel indul az egyeztetés. Ilyen még nem volt, netes csalókra figyelmeztetnek netes csalók. Munkában a Virágos Magyarország zsűrije. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett a viadalra számos projekttel, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is a vízfőtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Történeten 8. sorozatban a harmadik sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A mai elődöntőben a francia Brest-Bretagne lesz az ellenfél, a másik ágon a szintén francia Metz és a román Csesseme Bukarest csap össze. Holnap este a győztesek mérkőznek majd a végső diadalért. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délután, 1 óra múlt néhány percen, én Bini Mattia vagyok, és megyünk tovább, hamarosan Justin Timberlake slágerével hozom a Cry Me a River, na de itt lesz a Halott pénz is. Most pedig a Kings of Leon-t indítom, méghozzá egy 2008-as slágerüket, az egyik legnagyobb világslágerük szól, ami nem más, mint a You Somebody.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, George Michael és a Fast Love érkezik most a 90-es évekből. 1996-ban jelent meg az Older albumon, és az énekes egyik legismertebb 90-es évekbeli slágere lett. A felszínes kapcsolatok világáról szól, arról, amikor valaki nem komoly érzelmeket, hanem inkább gyors romantikát keres. A dal részben a Fast Love több országban is listavezető lett, és jól mutatja a George Michael kifinomult, érettebb korszakát a 90-es évek közepén. Ez szól most.

0: Best FM a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legváltozatosabb zenéket hallgatjuk a 90-es, no meg a 2000-es évekből, úgyhogy érdemes maradni. A következő órában például ez is felcsendül majd.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Az óra első dala pedig ez lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változatlanul hagyták Magyarország besorolását a vezető hitelminősítők. Felújítják a Velencei tó vízpótlását segítő tározókat. Női futógálát rendeznek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terít volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt, holnap Budapesten a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. A résztvevők 7 táv közül választhatnak, a kezdőktől a rutinos futókig. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérsékletek 25 és 30 fok között lesznek majd, hétfőn is hasonló időjárásra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És az a dal, ami arról szól, hogy valaki megjátsza magát mások előtt, és mennyivel egyszerűbb lenne, ha önmaga lenne. Innen a Complicated cím. Avril Lavigne 2002-es slágerével folytatjuk, ez volt az énekesnő debütáló kis lemeze, amivel azonnal világsztár lett. 2 óra múlt néhány perc, én Bénémet Dia vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában is.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a Sing It Back, a Molokó egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a szám a house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Dexafem a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Gyorsan az utakról, az M3-ason például Gyöngyös térségében burkolatfelújítás zajlik, amely sáv elhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. A főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Vásáros-Namény felé pedig Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki. A 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company is legere kísért bennünket. 3 óra lesz mindjárt, vagyis jönnek a friss hírek. 50 Cent az In The Club-bal pedig nyitja majd a következő órát, érdemes maradni. Most pedig szól a Respect.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.

0: milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász Felsőszentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. Kihallgatásán a patikai betörés mellett további 5 vagyon elleni bűncselekménnyel is meggyanúsították. 2 kerékpárlopásnál és egy drogériából elkövetett lopásnál egy társa is volt, akit szintén kihallgattak. Az ellopott értékek egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
1: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt, hogy a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
0: Nyilvánossá vált a Szolnoki Tisza Virág Fesztivál idei programja, írja a szoljon.hu. 19. alkalommal rendezik meg a fesztivált június 16-a és 20-a között. A szervezők hazai és nemzetközi előadókkal készülnek, fellép többek között Gerendás Péter, Péter Fibori és a Love Band, valamint a francia Slim Paul és a kanadai Kobotown is. A koncertek mellett családi és közösségi programok is helyet kapnak a fesztiválon. A rendezvény június 16-án egy zenés, óriás bábos és néptáncos felvonulással indul a Kossuth térről. Közben a Közép-Tiszán már megjelentek az első kérészek, ami azt jelzi, hogy hamarosan megkezdődhet a Tisza virágzás is. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozi Zug közösségi kert mozi, tudatta a szoljon.hu. A Tisza Zugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepi bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. A Mozi Zug nem csak filmvetítéseket szervez, hanem a forgatási helyszíneket és a filmek hátterét is bemutatja a látogatóknak. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
0: Összefüggő véderdőrendszer alakult ki 13 év alatt a tiszamenti árvízvédelmi területeken, ami egyszerre szolgálja a gátak védelmét és az élővilág gazdagodását.

0: Az erdőtelepítést a NEFAG ZRT segítette a Hanyi-Tiszasüi és a Nagykunsági tározó térségében, ahol korábban fátlan mezőgazdasági területek húzódtak. Az erdészet közölte, hogy a fák csökkentik az árvizek idején kialakuló hullámverés erejét, ami egyébként komoly eróziós terhelést jelentene a töltésekre. A szakemberek összesen 42 kilométer hosszan, 235 hektáron ültettek erdőt. A telepítéshez több mint 2 millió csemetét használtak fel, a változatos és többszintű erdőszerkezetet pedig 11 fafajból alakították ki. A zöld sávok ökológiai folyosóként is működnek a tájban, hiszen összekötik a korábban elszigetelt élőhelyeket, menedéket nyújtva a madaraknak és a vadon élő állatoknak. A szakemberek szerint a beruházás bizonyítja, hogy az erdészeti tevékenység és a vízügyi gondolkodás hosszú távon ellenállóbbá teszi a tájat a klímaváltozással szemben. Megkezdődött a Szajoli Hold Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtákba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holdköröst és a csépai gyovamámai hold Tiszát. Közben befejeződött a Tiszaúgi Hold Tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttatnak. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzs bankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
1: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva, tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
0: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes hétvégét, kellemes szombat délután kívánok. A stúdióban már Fodor Attila. Velem tart most az órában majd Király Viktor, Dr. Béres, a Tankcsapda, itt lesz a Follow the Flow, de a Six Minutes Under Richard és Ino Dala is hallható lesz. Most azonban 50 Cent indítja az összeállítást az Indaclubban.
3: 102.4 West FM.

0: tudom, hogy akarod.
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A hétvége folytatásában holnap ködre és párára is számíthatunk majd a reggeli órákban, napközben pedig inkább csak fátyolfelhők lehetnek felettünk. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, zápor csak elvétve lehetséges. A hőmérséklet megközelíti a 30 fokot. Hétfőn Medárd napján sok napsütésre lehet majd számítani, kevés fátyolfelhővel. Az ország nagy részén még csapadék sem várható majd. Helyenként élénk lesz az észak-nyugati szél, a hőmérséklet pedig elérheti a 31 fokot is. Kedden is még súroljuk a 30 fokot, de a mostani infók alapján jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken újra kicsit esősebb, szelesebb lehet az idő, 24-25 fokkal. Közel 200 éve 1827-ben 25 ezer néző előtt tartották ilyenkor az első magyarországi lóversenyt, 1933-ban pedig megnyílt az első autós mozi New Jersey-ben, Camden városában. A napokban ünnepelte születésnapját Mick Hucknell, a Simple Red énekese, velük is folytatjuk a 90-es évekből, Ain't That a Lot of Love.

102.4 Best FM a legjobb zenék, tárogató fesztiváló és városi gyermeknap Tápiószelén a Népkertben, ezekben az órákban. Este 9-től fellép majd a Magyar Banda is. Bődöcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható este 9-től. Nyárindító Tarka Fesztivál Abonyban a Piac Csarnoknál 17 órától, a Grey Dove zenekarral 20.30-tól Sipos Tomi live-ektel. UHC és Milf Glue koncertek a Múzsák terén este 8:30-tól. Ma és holnap repülőnapok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren, jövő szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, 11:30-tól látható majd az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, 20 órától pedig fellép az AK-26. A Hiper Karma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői este jövő szombaton látható majd 19 órától Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal jövő szombaton 18 órától. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd jövő vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál jövő héten, szombaton és vasárnap Tom Petty gyerekkoncerttel, Oti Akusztikkal, az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekarral, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, fellépnek még Bongor, valamint Bály Alex és a Slap. Őt is egy angol tehetség kutatóban láthatjuk először, Oli Murs következik most.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Torlódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Modornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Szegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdú-Szoboszlón, a Szobáti úton, az Ady Endre úton és a Balcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni. Most New Yorkból érkezik a Salt-N-Pepa, ezúttal a 102.4 Best FM-en. Hey, hey.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot. Folytatódik a holtágak feltöltése. Közeleg a Tisza Virág Fesztivál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász felsőszentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. Kihallgatásán a patikai betörés mellett további 5 vagyonelleni bűncselekménnyel is meggyanúsították. 2 kerékpárlopásnál és 1 drogériából elkövetett lopásnál egy társa is volt, akit szintén kihallgattak. Az ellopott értékek egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
1: Nyilvánossá vált a szolnoki Tisza Virág Fesztivál idei programja, írja a szoljon.hu. 19. alkalommal rendezik meg a fesztivált június 16-a és 20-a között. A szervezők hazai és nemzetközi előadókkal készülnek, fellép többek között Gerendás Péter, Péter Fibori és a Love Band, valamint a francia Slim Paul és a kanadai Kobotown is. A koncertek mellett családi és közösségi programok is helyet kapnak a fesztiválon. A rendezvény június 16-án egy zenés, Óriás Bábos és néptánc

0: 9-os felvonulással indul a Kossuth térről. Közben a Közép-Tiszán már megjelentek az első kérészek, ami azt jelzi, hogy hamarosan megkezdődhet a Tisza virágzás is. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudattal szóljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi rém című filmet, amely idén ünnepi bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. A Mozizug nem csak filmvetítéseket szervez, hanem a forgatási helyszíneket és a filmek hátterét is bemutatja a látogatóknak. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártókereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje érzékenyek számára is.
0: Összefüggő véderdőrendszer alakult ki 13 év alatt a tiszamenti árvízvédelmi területeken, ami egyszerre szolgálja a gátak védelmét és az élővilág gazdagodását. Az erdőtelepítést a NEFAG ZRT segítette a Hanyi Tiszasüi és a Nagykunsági tározó térségében, ahol korábban fátlan mezőgazdasági területek húzódtak. Az erdészet közölte, hogy a fák csökkentik az árvizek idején kialakuló hullámverés erejét, ami egyébként komoly eróziós terhelést jelentene a töltésekre. A szakemberek összesen 42 kilométer hosszan, 235 hektáron ültettek erdőt. A telepítéshez több mint 2 millió csemetét használtak fel, a változatos és többszintű erdőszerkezetet pedig 11 fafajból alakították ki. A zöld sávok ökológiai folyosóként is működnek a tájban, hiszen összekötik a korábban elszigetelt élőhelyeket, menedéket nyújtva a madaraknak és a vadon élő állatoknak. A szakemberek szerint a beruházás bizonyítja, hogy az erdészeti tevékenység és a vízügyi gondolkodás hosszú távon ellenállóbbá teszi a tájat a klímaváltozással szemben. Megkezdődött a Szajoli Hold Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtákba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holdköröst és a csépai gyovamámai hold Tiszát. Közben befejeződött a Tiszaúgi Hold Tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttatnak. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzs bankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezés rájön, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
0: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és kötfoldok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És amíg a hallgatók lazítanak, addig mi továbbra is kicsit meghajtjuk magunkat. Például az Iri Mofiával, Árással, a Random Trippel, Kúrióval és Berecki Zoltánnal is. Az óra elején azonban itt van Segi, a 2000-es évek elején volt többször listavezető, például a most következő dallal. Itt hozunk mi?
4: 102.4 Veszte

102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétvége folytatásában holnap ködre és párára is számíthatunk majd a reggeli órákban, napközben pedig inkább csak fátyolfelhők lehetnek felettünk. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, zápor csak elvétve lehetséges. A hőmérséklet megközelíti a 30 fokot. Hétfőn Medárd napján sok napsütése lehet majd számítani, kevés fátyolfelhővel. Az ország nagy részén még csapadék sem várható majd. Helyenként élénk lesz az észak-nyugati szél, a hőmérséklet pedig elérheti a 31 fokot is. Kedden is még súroljuk a 30 fokot, de a mostani infók alapján jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken újra kicsit esősebb, szelesebb lehet az idő, 24-25 fokkal. Ezen a napon született Bánki Donát, gépészmérnök feltaláló, most ünnepelne Thomas Mann, német író, ekkor született Bojcsi Zsilinszky Endre, újságíró, és most ünnepelne Kálói Molnár Péter színész. A Savage Gardennel folytatom a pihentető zenék sorát, itt a 102.4 Best FM-en az I Want You.

Ébreszt FM a legjobb zenék, tárogató fesztiváló és városi gyermeknap Tápió szelén a Népkertben, ezekben az órákban. Este 9-től fellép majd a Magyar Banda is. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható este 9-től. Nyárindító Tarka Fesztivál Abonyban a Piac Csarnoknál 17 órától, a Grey Dove zenekarral 20.30-tól Sipos Tomi live-ektel. UHC és Milf Glue koncertek a Múzsák terén este 8:30-tól. Ma és holnap repülőnapok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren, jövő szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, 11:30-tól látható majd az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, 20 órától pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este jövő szombaton látható majd 19 órától Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal jövő szombaton 18 órától. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd jövő vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál jövő héten, szombaton és vasárnap Tompeti gyerekkoncerttel, Oti akusztikkal, az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekarral, az Éberkómával, Filóval, Horváth Tamással, fellépnek még Bongor, valamint Bájalex és a Slep. További jó hétvégét kívánok, most a kompakt diszkódalával folytatom, minden rendben!

102.4 Best FM a legjobb zenék. Torlódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdúszoboszlón, a Szobáti úton, az Ady Endre úton és a Balcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályás lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni. Jó hétvégét kívánok! A 2000-es évek elejéről egy ütős dallal, ez már a Safri

0: jöttek rég.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatot. Folytatódik a holtágak feltöltése. Közeleg a Tisza Virág Fesztivál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász Felsőszentgyörgyi gyógyszertárba, és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. Kihallgatásán a patikai betörés mellett további 5 vagyonelleni bűncselekménnyel is meggyanúsították. 2 kerékpárlopásnál és 1 drogériából elkövetett lopásnál egy társa is volt, akit szintén kihallgattak. Az ellopott értékek egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosoknak. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
4: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
3: Nyilvánossá vált a Szolnoki Tisza Virág Fesztivál idei programja, írja a szoljon.hu. 19. alkalommal rendezik meg a fesztivált június 16-a és 20-a között. A szervezők hazai és nemzetközi előadókkal készülnek, fellép többek között Gerendás Péter, Péter Fibori és a Love Band, valamint a francia Slim Paul és a kanadai Kobotown is. A koncertek mellett családi és közösségi programok is helyet kapnak a fesztiválon. A rendezvény június 16-án egy zenés, óriás bábos és néptáncos felvonulással indul a Kossuth térről. Közben a Közép-Tiszán már megjelentek az első kérészek, ami azt jelzi, hogy hamarosan megkezdődhet a Tisza virágzás is. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozi Zug közösségi kert mozi, tudatta a szoljon.hu. A Tisza Zugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. A Mozi Zug nem csak filmvetítéseket szervez, hanem a forgatási helyszíneket és a film

0: meg hátterét is bemutatja a látogatóknak. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje érzékenyek számára is.
0: Összefüggő véderdőrendszer alakult ki 13 év alatt a tiszamenti árvízvédelmi területeken, ami egyszerre szolgálja a gátak védelmét és az élővilág gazdagodását. Az erdőtelepítést a NEFAG ZRT segítette a Hanyi-Tiszasüi és a Nagykunsági tározó térségében, ahol korábban fátlan mezőgazdasági területek húzódtak. Az erdészet közölte, hogy a fák csökkentik az árvizek idején kialakuló hullámverés erejét, ami egyébként komoly eróziós terhelést jelentene a töltésekre. A szakemberek összesen 42 kilométer hosszan, 235 hektáron ültettek erdőt. A telepítéshez több mint 2 millió csemetét használtak fel, a változatos és többszintű erdőszerkezetet pedig 11 fafajból alakították ki. A zöld sávok ökológiai folyosóként is működnek a tájban, hiszen összekötik a korábban elszigetelt élőhelyeket, menedéket nyújtva a madaraknak és a vadon élő állatoknak. A szakemberek szerint a beruházás bizonyítja, hogy az erdészeti tevékenység és a vízügyi gondolkodás hosszú távon ellenállóbbá teszi a tájat a klímaváltozással szemben. Megkezdődött a Szajoli Hold Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtákba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a Szelevényi Tehenesi holdköröst és a Csépai Gyovamámai hold Tiszát. Közben befejeződött a Tiszaúgi hold Tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttatnak. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzs bankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
0: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra országszerte kisüt a nap. Kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. Holnap a hajnali pára és ködfoltok hamar feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Ma nappal maximum 23, holnap 26 fok lehet. Éjszaka 11-13 fok lehet a minimum.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Én pedig Fodor Attila vagyok, de Diana Kingnek van több filmzenéje is. Elsősorban a Bad Boys 2-ben hallhattuk tőle a Shy Guy-t, de az Álljon meg a Nász menetben is feltűnt egy zenéje, egy feldolgozása az I Say a Little Prayer. Nomi, a Bad Boys féle slágert hozzuk meg most Jerry Halliwellt először.
3: 102.4 Veszte.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétvége folytatásában holnap ködre és párára is számíthatunk majd a reggeli órákban, napközben pedig inkább csak fátyolfelhők lehetnek felettünk. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, zápor csak elvétve lehetséges. A hőmérséklet megközelíti a 30 fokot. Hétfőn Medárd napján sok napsütése lehet majd számítani, kevés fátyolfelhővel. Az ország nagy részén még csapadék sem várható majd. Helyenként élénk lesz az észak-nyugati szél, a hőmérséklet pedig elérheti a 31 fokot is. Kedden is még súroljuk a 30 fokot, de a mostani infók alapján jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken újra kicsit esősebb, szelesebb lehet az idő, 24-25 fokkal. 1987-ben ilyenkor néhány hét leforgása alatt amerikai listavezető és a karrier egyik legnagyobb slágere az I Wanna Dance With Somebody-val, Whitney Houston. A dal egyébként további 12 országban lett első helyezett, és Grammy-díjat is kapott érte az énekesnő. 1998-ban pedig pont ilyenkor a megjelenéskor vezeti az angol listát a Bewitched és a C'est la vie. A dalt a hazai rádiók is előszeretettel játszották. Ahogy mi is most a CNC Music Factory emlékezetes dalát, Gonna Make You Sweat.

102.4 Best FM a legjobb zenék, tárogató fesztiváló és városi gyermeknap Tápiószelén a Népkertben, ezekben az órákban. Este 9-től fellép majd a Magyar Banda is. Bődöcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható este 9-től. Nyárindító Tarka Fesztivál Abonyban a Piac Csarnoknál 17 órától, a Grey Dove zenekarral 20.30-tól Sipos Tomi live-ektel. UHC és Milf Glue koncertek a Múzsák terén este 8:30-től. Ma és holnap repülőnapok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren, jövő szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, 11:30-tól látható majd az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, 20 órától pedig fellép az AK-26. A Hiper Karma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este jövő szombaton látható majd 19 órától Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal. Sok játékkal, sportokkal jövő szombaton 18 órától. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd jövő vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál jövő héten, szombaton és vasárnap Tom Petty gyerekkoncerttel, Oti Akusztikkal, az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekarral, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, fellépnek még Bongor, valamint Bály Alex és a Slep. A legjobb zenék között Nagy Gyicsi dala szól, a Kit érdekel, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Torlódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tisza híd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Modornál a 37-es 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykőrösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekütő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdúszoboszlón a Szobáti úton, az Ady Endre úton és a Balcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályás lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni. Mindjárt jön a Night Shift itt a 102.4 Best FM-en, én viszont megyek, meg még indítom a New Level Empire dalát. Fodor Attila vagyok, további jó hétvégét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A legnagyobb hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Nagy mennyiségű illegális dohányterméket foglaltak le. Futógála lesz csak nőknek holnap a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítész nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is a mulátja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is a korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidős sport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők

0: számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én

És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútnál a balatoni nyári menetrend. Metallica láz a véradásokon. Pénteken lesz országszerte a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menet.

0: Hat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer ezüst jodid kiuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén, a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint szap és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egyeztetnek. Kevesebb betonozás kellene országszerte, figyelmeztetnek szakemberek. A búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb aranyérmet nyert Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent

0: Az egyúszonyos dinamikus versenyszámban is világbajnok lett, miután egyetlen levegővétellel 278 métert teljesített. A második helyen a dél-koreai Oh Ye-keun végzett 256 méterrel. Törőcsik a verseny után rádiónknak elmondta, a VB mentálisan komoly kihívást jelentett számára, különösen a sikertelen kétúszonyos versenyszám után. Hozzátette, tudatosan levette magáról a nyomást, és nem a világcsúcsra koncentrált. A magyar búvárúszó a hét elején az uszony nélkül versenyszámban is aranyérmet nyert. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok, délután 26-31 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége első napja, és itt vagytok, hogy az legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Kérem szépen, Michael Gray kezdi ezt az órát, ez a The Weeknd. Milyen igaz?
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk a Rednex és a Wish You Were Here. Ellentétben a megszokott pörgős country techno számokkal, mint például a Cotton Eye Joe, ez egy érzelmes, melankolikus popballada, ami egyben az együttes egyik legsikeresebb lassú dala. Nekem mondjuk annyira nem tetszik, de ez az én bajom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés zenekar tudja azt elmondani magáról, hogy a turnéjukon kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Viszont a Nickelback ezt elérte, hogy miért, nem tudom, mondjuk elég furcsa véleményük van a világról, és ezt nem restek ki is mondani. Attól függetlenül kövekkel dobálni egy zenekart, szerintem az nem menő. A Photograph viszont az...

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és érkezünk nálunk a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. A szám 2008-ban elnyerte a legjobb pop duo együttes teljesítményért járó Grammy-díjat, a szöveg egyszerre szól az átonyra futott szerelmi kapcsolatokról, és Adam Levine csalódottságáról az akkori amerikai politikai helyzetről, de ebbe nem menjünk bele, hanem inkább zenéljünk. Jön akkor a Maroon 5!

0: a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk egy amerikai rap lánycsapat, amely az egyik legikonikusabb slágerét hozta. Ezt kérem szépen a TLC és a No Scrubs. 99-ben jelent meg a harmadik Fun Made című stúdióalbumuk vezető kislemezeként, és hát hetekig vezette a Billboard Hot 100-as listáját, plusz, ami nagyon fontos, hogy egy kulturális alapművé vált. Úgyhogy ennyit erről, inkább elindítom. TLC, No Scrubs, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre nagyobb a szárazság, már előidényi forgalom van a MÁV-nál a Balaton körül, fokozódik a pollen terhelés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a termés hozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők és intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit sem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen, a tünetek erősödésekor szedje.

0: Várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki indul egy újabb óra, telepakolva a legjobb slágerekkel, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom, mert nagyon sok van belőlük. Az órát kell is kezdi, ezt kérem szépen a Trick Me!
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem tudom ki, hogy van vele, de én már nagyon unom, hogy durván olyan negyed évente előjön egy hír a Spice Girls-ről, hogy nem sokára újra összeállnak, aztán pár hét múlva ez a hír így elsikad, mert hogy valamelyik csaj kitalálja, hogy ő nem nagyon akar a többivel találkozni. Nem tudom, hogy miért csinálják ezt, kell a hírverés, vagy kell a marketing, a fene tudja, egy a lényeg, hogy azért hiányoznak az ilyen dalok és az ilyen előadók szerintem a zenei repertoárból. Spice Girls, Spice Up Your Life, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal alapját a legendás brazil gitáros és énekes Luiz Bonfá 1967-es Samblero című száma adja, melynek ritmusait Junior Jack egy picit modernebb köntösbe rakta, kicsit jobban lüktet, egy kis techno, és persze komoly ütemek, ez az Samba.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a kiadó eredetiek Loop Fiasco rappernek szánta a dalt, de a vezetőség nem volt elégedett az ő verziójával, így végül B.O.B. kapta meg, és húzott egy nagyot, mert felkérte Bruno Mars, hogy lépjen már ugyan be, és egy picit kollaboráljon vele. Megcsinálták, és hát tudjátok, mi lett belőle, egy igazi világsláger. Jön a Nothing.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szombat este van, úgyhogy szerintem hogy a biztonság kedvére ezt nyomatékosítsuk, és hát jön egy dal, ami pontosan ezt teszi. Kali Williams és Money Love közöse, a Saturday Mouse-T egy picit azért megvabrálta. Csak a biztonság.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A nagy nemzetközi hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Futó gála lesz csak nőknek, holnap a fővárosban egyre melegebb időre kell készülni. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők, mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutat a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is a mulátja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is a korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Robert névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Ariennek-et, az Adriánékat, az Énokokat, a Roberteket, és a biztonság kedvéért a Robinokat és a Seherezádékat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen köszönj fel, és pont, mondjuk küld neki egy dalt, mint a következő Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő felvétel kiemelt helyet kapott a 2012-ben bemutatott látványos Street Dance 2 című táncos filmben, és hát nagyjából ennek is köszönheti a sikerét. Na meg annak, hogy egy igazi rossz fiú a gyölő, és igazi rossz fiúkról szól. Ez Tayo Cruz és a Troublemaker.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nehéz azt kimondani, de Madonnának volt olyan dala, amit Amerikában annyira nem szerettek. Ettől függetlenül Európában meg mindenhol máshol tarolt, de valamiért az American Pie Amerikában nem nyerte el az emberek tetszését. Így járt. Hát azért gyertyát nem fogunk érte gyújtani. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk az Ace of Base és a Life is a Flower, ami 1998-ban a legtöbbet játszott rádiós dal volt Európában és az Egyesült Királyságban. Emellé még ezüstlemez minősítést is kapott a kiemelkedő eladások után. Hát mi lehet egy sikeres dal, ha nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát induljon a szombat utolsó órája, kérem szépen. Tele vagyunk jó zenékkel, úgyhogy ezügyben nem kell aggódni, azért viszont igen, hogy nagyon gyorsan telik az idő. Pink ez most nálunk, ez kérem szépen a Stupid Girls. Na gyerünk!
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy nézzük meg, holnap milyen idő vár ránk. Na, vágjunk ki, és belekérem szépen, 18 fokra ébredünk, és napközben durván olyan 27 fok lesz, de a biztonság kedvéért esni fog az eső, pontosabban záporok, zivatarok várhatóak. Jaj, de jó nekünk! Na, de nem baj, mert a legjobb zenék itt vannak kárpótlásként. Jön a Faith No More, és az Easy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgynek három dologra van szüksége ahhoz, hogy elképesztő slágereket írjon. Egy zongora, egy ceruza, és a biztonság kedvéért egy papír, hogy valamire ugyebár fel lehessen írni a lirikus részeket, na meg persze a dalszöveget. Ennyi. Ő Alicia Keys, és jön tőle a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, egy az, hogy én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, kettő pedig, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM, Best FM Magyarország, esetleg a Best FM Hungary-re hallgat. Na kérem szépen, ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk most az isteni Tom Jones, kiegészülve a Cardigans-szal, ez a Burning Down the House.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt van a búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este jövök vissza, remélem ti is. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.